0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Pannon Rádió. Rólad szólt.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Nem Kínában készült.
10: Csíszi tárgyá, a show team.
11: 100%-ban vajdasági.
12: Panorádió.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
7: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
8: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
9: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: You can't touch this.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a 7 napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

Afkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Pörögj ránk! Panorádió.
9: Neked szól.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Testerma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Testerma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás közt. A munkálatok már egyébként megkezdődtek. Alekszandar Vučić látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028 júniusáig fejezzék be. Az Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzijátéka kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta. Megkezdődött a Nyári koncertek a Zene Pavilonban című rendezvénysorozat Palicson. A nyitó koncertet tegnap este tartották a Zene Pavilonban, ahol a Virtuóz Orkesztra lépett színpadra Zsiga Pál vezetésével. A rendezvénysorozat célja, hogy gazdagítsa Palics kulturális és turisztikai kínálatát, kellemes zenei élményt nyújtson a látogatóknak, és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi művészek és kulturális egyesületek számára. A hagyományos programsorozatot idén is a Palics Park Kft. Szervezi, ahol júliustól szeptember elejéig várják majd a közönséget. A következő koncert egyébként július 19-én este 7 órától lesz a Zene Pavilonban. Igazi fesztivál hangulat töltötte meg szombat délután a Magyar Kanizsai Vásárteret, ahol a Kanizsa Fest közösségi napja színes programkínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény kincskereséssel, középkori táncbemutatóval és a Tücsök Együttes Vidám koncertjével kezdődött, amely már az első órákban számos családot csábított a helyszínre. A legkisebbek és szüleik kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták ügyességüket, miközben egész délután pezsgő közösségi élet jellemezte a fesztivált. Az idei Kanizsa Festet ezúttal egynapos rendezvényként szervezték meg, így a családbarát programokat estére a zenei kikapcsolódás váltotta fel. A reflektorfény ekkor már a bulizni vágyókra irányult, a Magyar Kanizsai Vásártéren az In Vivo együttes, valamint a lemezlovasok gondoskodtak a fergeteges hangulatról, amire népes közönség volt kíváncsi.
5: Sport.
8: A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság filadelfiai nyolcaddöntőjében. Kylian Mbappé megszerezte 19. VB gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tordán már 7-szer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságot, de a 4-szeres győztes németek kiejtés ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a 8 közé jutott.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, ma változóan felhős, de azért főként napos időben lesz részünk, csapadékra nem számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 29-30 fok körül alakul majd.
5: Pörögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal. Reklám.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentás személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
9: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
5: Programajánló.
12: Pont veled, inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
13: Média támogató a Pannon RTV.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: pajama. Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az új gazdasági intézkedés csomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, ezt mondta a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mália TV Prva műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak. A magasabb adóbevételeknek és a megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és a gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Az Egyesült Államok a függetlensége kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedései mellett. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzijátéka is kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta. Igazi fesztivál hangulat töltötte meg tegnap délután a magyar kanizsai vásárteret. A Kanizsa Fest közösségi napja színes programkínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény kincskereséssel, középkori táncbemutatóval, a Tücsök együttes vidám koncertjével kezdődött, amely már az első órákban számos családot csábított a helyszínre. A legkisebbek és szüleik kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták ügyességüket, miközben egész délután pezsgő közösségi élet jellemezte a fesztivált. Az idei Kanizsa Festet ezúttal egynapos rendezvényként szervezték meg, így a családbarát programokat estére a zenei kikapcsolódás váltotta fel. A reflektorfény ekkor már a bulizni vágyókra irányult. A magyar kanizsai vásártéren az In Vivo együttes, valamint a lemezlovasok gondoskodtak a fergeteges hangulatról, amire népes közönség volt kíváncsi. Gazda kínálattal és nemes céllal várta az érdeklődőket a jótékonysági levendula napok a hétvégén Szabadkán. A Majsai úti általános iskola előtti térre kilátogatók a helyi kézművesek portékái között válogathatnak. A rendezvényből befolyt összegből a gyermekeknek vásárolnak tanszereket az iskola kezdéshez és karácsonyi, valamint húsvéti csomagokat is.
3: Sport.
6: Szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európai idő szerint hajnali 2 órakor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei. Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, változóan felhős, napos időre készülhetünk. A hőmérséklet 26 és 29 fok körül alakul, ma csapadékra ma nem számíthatunk.
3: Pannon Rádió. Rólad szól. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
7: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Műsorajánló.
8: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

aki megbántott, az milyen szépen smúzol most. Kivel együtt kezdtük, és elkáncsolt, az miért van csendben, és hol tart most?

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannoner TV.
7: 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: 2028 nyarára elkészülhet a Vajdaság mosolya első szakasza. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. Jótékonyság és sok-sok levendula Szabadkán, illetve megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zene Pavilonban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. Alexander Vučić a helyszínen kijelentette, hogy az első 34,1 kilométeres szakasz 2 éven belül elkészülhet. Dudás Dániel összefoglalója.
2: A Vajdaság mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes útvonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Bérek határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő Nákó falvával. Az útvonal Zomboron, Kulán, Verbászon, Szent Tamáson, Óbecsén, Törökbecsén és Nagykikindán is áthalad, a tervezett haladási sebesség pedig óránként 100 km lesz. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. A helyszínen ott létünkkor a munkagépek az útalapot egyengedték.
3: Mi da radimo, da radimo, da radimo.
2: Dolgoznunk kell, csak dolgozni, dolgozni. Ez a legfontosabb. Előre kell vinnünk az országot. El kell érnünk, hogy az idei végére egész Európában a gazdasági növekedési ütem tekintetében a győztesek dobogóján az első 3 ország között legyünk. Jövőre pedig mi legyünk az elsők, éppen úgy, ahogy azt az IMF is mondta. Akkor emelkednek a bérek, emelkednek a nyugdíjak, javul az életszínvonal, és többet tudunk beruházni utakba, vasutakba, tudományos technológiai központba és minden másba is. Alexander Vučić, miután megtekintette a projekt jelenlegi állapotát, hangsúlyozta, hogy a beruházás a szerbiai lakosok és a turisták szempontjából is lényeges, de kiemelten fontos a befektetők bevonzása, akik véleménye szerint élettel töltik meg a településeket. Ami Zombor számára a legfontosabb, ez az út ennek az előfeltétele, az egy nagy befektető bevonzása, mert ez megoldást jelent a környező települések számára is. Tehermentesíti Kulát és Cservenkát, tehermentesíti Hódságot és Apatint, egy szóval mindenkit. Alexander Vučić látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerinyig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be.
1: Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mália TV Prva műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak. A magasabb adóbevételeknek és a megtakarításoknak köszönhetően lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedéscsomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte július 4-én. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Az ünnepségekre az ország mind az 50 tagállamából több 100 000 ember érkezett, a hétvége során pedig több mint 1 millió látogató fordult meg a fővárosban. Rózsa Krisztina beszámolója.
4: A jubileum alkalmából országszerte felvonulásokat, koncerteket, kulturális programokat és nagyszabású tűzijátékokat rendeztek. A szervezők szerint az idei, a július 4-i ünnepségek történetének eddigi leglátványosabb tűzijátéka volt. Washington utcáin több ezer rendőr és szövetségi ügynök teljesített szolgálatot, mivel a rendezvényt a legmagasabb biztonsági besorolású események közé sorolták. Donald Trump, amerikai elnök, a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a 250. évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Az elnök kitért az iráni helyzetre is, azt mondta, Teherán szeretne megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal, és utalt a közelmúlt eseményeire is, amelyek tovább növelték a feszültséget a térségben. Beszédében azt is kijelentette, hogy az ország ismét kommunista eszmékkel néz szembe, amelyeket az amerikai szabadságra leselkedő veszélynek nevezett. A republikánus szavazókat arra bíztatta, hogy a következő választásokon is őrizzék meg politikai többségüket. 250 év elteltével Amerika a világ legrégebbi köztársasága. Mi vagyunk a legszabadabb emberek a Földön, nekünk van a legigazságosabb és legmaradandóbb alkotmányunk a világon. Mi vagyunk a legerősebb és legnagyobb hatalmú ország a Földön. És Isten kegyelméből az Amerikai Egyesült Államok a legsikeresebb, legeredményesebb és legkülönlegesebb nemzet a történelemben, és nagy megtiszteltetés az Önök elnökének lenni. Nagy megtiszteltetés. Egy negyed évezreden át a szabadság, az igazság, az egyenlőség, az önkormányzás és a páratlan jólét itt virágzott, még soha sehol a világon nem virágzott ilyen mértékben. A jubileumi ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlottak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően. New York polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden állampolgár hazája, és a bevándorlók jelentős szerepet játszottak az ország fejlődésében. A rendkívüli hőség több államban megnehezítette az ünneplést, ezért egyes helyeken elhalasztották vagy lemondták a szabadtéri rendezvényeket. Ennek ellenére az évforduló minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, és az amerikai történelem egyik legjelentősebb jubileumaként vonul a történelembe.
1: Színes kínálattal és nemes céllal várja az érdeklődőket Szabadkán a jótékonysági levendula napok. A Majsai úti általános iskola előtti téren a látogatók kézműves vásáron válogathatnak a helyi alkotók termékei közül. Halász Zoltán riportja.
0: Már 13. alkalommal szervezték meg a jótékonysági levendula napokat Szabadkán. A rendezvény az elmúlt években a közösségi életre is jelentős hatást gyakorolt, mondta az egyik látogató, Rózsa Róbert.
5: Ez a tradíció azért tetszik, mert ebben én itt körülbelül majd 20 éve lakunk, és nem nagyon-nagyon történt semmi, és amióta van, itt a helyi közösségben tényleg összejövünk, és mondom, hogy kelebijáró, osztálytársa, sok emberekkel még nem találkozok, itt találkozok, és mikor itt mindenki összejön, végre beszélgetünk. Nincs telefon, nincs semmi, és akik eljönnek, és tényleg vásárolnak, és az a bizonyos pénz, az az összeg, az jó helyre megy. És azért kellene ilyen tradíciók, mert egyre kevesebb van.
0: A kínálatban számos kézműves termékkel találkozhatnak az érdeklődők. Karcsatok, hímzett ruhák, fonott kosarak, levendulával tömött plüssök és levendulaszörpök. Tosztás Fenyvesi Andrea.
6: Szerintem régen annyira nem termesztették, most már itt is ráálltak, hogy Magyarországon is, hogy több területet bevetettek vele. Azért rájöttek a jótékony hatására, tehát eleve ugye régen majdnem, hogy jobban a molyírtásra használtuk, most azóta azért most már megtudtuk, hogy a levendula nagyon sok mindenre hatékony, tehát eleve a nyugtató hatása van, stresszoldó, finom az illata, tehát most már nem csak, hogy a kozmetikumokba szokták, míg a nagyon sok hely most már fagylaltot, meg ezt a szamast csinálnak belőle. Szörpöket.
0: A befolyt összegből gyermekeknek vásárolnak az iskola kezdéshez tanszereket, valamint karácsonyi és húsvéti csomókat, mondta Rózsa Ramóna, a VMS Vasutas Települési Női Fórumának elnöke, a Levandemegyi Egyesület tagja.
7: A levendula napokon általában ugye kézműves vásárral kínálunk, tehát ugye nagyon sok kézműves termékkel lehet találkozni, vágott virággal, olajokkal, és az elmúlt időszakban egyre több levendula mintával készült mézes kalácsokkal, desszertekkel, szörpökkel és egyebekkel. A jótékonysági levendula napnak ugye a fő célja a közösségépítés és a jótékonykodás.
0: A jótékonysági levendula napok július 4-én és 5-én is várja a látogatókat. Az eseményt a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fórumának szabadkai tagozata és a Levandemegyi Egyesület szervezte.
1: Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban, amelynek első fellépője a Virtuóz Orkesztra volt. A vasárnap esti koncertek szeptember elejéig várják az érdeklődőket. Bajtai Viktória és Rózsa Krisztina riportja.
4: A Zenepavilon ismét megtelt zenével és közönséggel. Immár 6. alkalommal szervezték meg a nyári koncertek a Zenepavilonban programsorozatot, amelynek célja, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa Palics kínálatát. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget is biztosít a helyi zenészeknek és egyesületeknek. Zsiga Pál, hegedű művész.
8: A kolléganőmvel Irestova most már 1,5 éve dolgozunk és játszunk együtt, amit őszintén bevallva nagyon élvezünk mind a ketten. A repertoárunkon természetesen komoly zene, illetve tangó is lesz, és olyan dolgok, amiben most már nagyon otthon érezzük magunkat.
4: A szervezők idén is változatos műsorral készülnek. A következő hetekben pop és rockzenekarok, népzenei együttesek, kórusok, valamint komoly zenét játszó formációk váltják egymást a Zenepavilon színpadán. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
9: Már hagyományként kerül megrendezésre Palicson a nyári koncertek a Zenepavilonban. Ma este, július 4-én 19 órától virtuózó orkesztra lép fel Zsiga Pál vezetésével. Szerettük volna ezzel is szélesíteni Palics kulturális kínálatát, minél több látogatót ide vonzani, és hát szórakoztatni őket a palicsi nyári estéken. Nagyon sokféle előadó fog bennünket várni az elkövetkezendő 8 hét végén. Vasárnaponként kerülnek majd megrendezés ezek a koncertek este 7 órától.
4: A koncertsorozatot Bálint Novák Mirella mellett Góli Csilla Szabadka alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, ugyanis a fellépő művészek saját elhatározásból és saját költségükön vállalják a szereplést, hogy hozzájáruljanak Palics kulturális életéhez és a nyári esték különleges hangulatához.
10: Úgy érzem, bizonyíték annak, hogy Palics mindenkinek fontos, és a közösség élet Palicson mindenkinek fontos, és ezzel járulnak hozzá, hogy egy ilyen, nem egy óriási rendezvény, de egy mindenkinek kedves, laza, pokrócon élvezhető zenei élményben gazdagodhatunk minden hétvégén itt Palicson.
4: A nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat szeptember 6-áig várja a látogatókat. A szervezők bíznak abban, hogy a programok idén is hozzájárulnak ahhoz, hogy Palics a nyári időszakban a régió egyik meghatározó kulturális találkozóhelye maradjon.
1: Sport. A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság filadelfiai 8-ad döntőjében. Kylian Mbappé megszerezte 19. VB gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tornán már hétszer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a 8 közé jutott. És ma este szambáznak a vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európa idő szerint hajnali 2-kor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei. Portugália és Spanyolország méri összereit Dallasban. A pontos idő 12 óra 13 perc.
11: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, változóan felhős napos időre készülhetünk, a hőmérséklet 26 és 29 fok körül alakul, ma csapadékra ma nem számíthatunk.
12: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak, Pannon Rádió.
11: Reklám.
13: Önnek is van takargatni valója?
14: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
13: Bármilyen van, befedjük.
14: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
13: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
14: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
14: 063 18 88 971.
15: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
15: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik. Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Pannon Rádió 91.5.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0663 8483 070.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Nem Kínában készült.
6: Xie xie da jia de shou ting.
7: 100%-ban vajdasági.
8: Panorádió.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, így fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. Alekszandar Vučić látogatása kor a projekt kivitelezője az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselőivel is beszélt, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be. Tragikus reggel az utakon, három fiatal férfi veszítette életét Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket, két súlyos közúti balesetben fiatalok haltak meg a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacán két 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető, próbajogosítvánnyal rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítvánnyal rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést is. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcs találkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. A mintegy 1 óra 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és a közel-keleti fejleményekről is. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon beszélt Donald Trumppal az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából. Mindeközben a figyelem a kedden Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozóra irányul, amelyen várhatóan 32 ország állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzet orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. Az Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzjátéka kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelöli. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. A közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta.
11: Sport.
10: Ma este szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európai idő szerint pedig hajnali 2 órakor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban.
11: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 28 fok van, a nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő, csapadékra ma nem kell számítani.
11: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
4: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv.
5: Megnyílt a Rea csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod. Hey!

91,5 MHz Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letsrebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, így fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó-Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. Alexander Vučić látogatása kora projekt kivitelezője az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselőivel is beszélt, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be. Tragikus reggel az utakon, három fiatal férfi veszítette életét Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket, két súlyos közúti balesetben fiatalok haltak meg a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán két 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető, próbajogosítvánnyal rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítvánnyal rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést is. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcstalálkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A mintegy 1 óra 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és a közel-keleti fejleményekről is. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon beszélt Donald Trumppal az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából. Mindeközben a figyelem a kedden Ankarában kezdődő NATO csúcstalálkozóra irányul, amelyen várhatóan 32 ország állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzet orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. Az Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzjátéka kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelöli. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. A közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta.
5: Sport.
8: Ma este szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európa idő szerint pedig hajnali 2 órakor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, Portugália és Spanyolország mérő szerejét Dallasban.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 28 fok van, a nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő, csapadékra ma nem kell számítani.
5: Reklám.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
10: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Tragikus reggel az utakon három fiatal férfi életét vesztette Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket. Két súlyos közúti balesetben fiatalok vesztették életüket a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán két 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető próbajogosítványa a rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat. A haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcstalálkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. A mintegy 1 óra 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és a közel-keleti fejleményekről is. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump-al az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából. Mindeközben a figyelem a kedden Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozóra irányul, amelyen várhatóan 32 ország állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzet orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. Moszkva egyúttal bejelentette Kosztyantyivka elfoglalását, ezt azonban Ukrajna cáfolta, hangsúlyozva, hogy csapatai továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a települést, ahol a harcok folytatódnak. Közös főzéssel, jó hangulattal, színes programokkal telt a vasárnap Királyhalmon a Homokszem civil szervezet ismét megszervezte a Burgonya Fesztivált és Falunapot, amelyre a településről és a környékről is érkeztek résztvevők. A Burgonya Fesztivált idén 6-szor rendezték meg. A szervezők célja pedig ezúttal is az volt, hogy a gasztronómia mellett a közösséget is közelebb hozzák egymáshoz. A bográcsok mellett egész nap családi programok várták az érdeklődőket. A színpadon helyi és környékbeli egyesületek tánccsoportjai léptek fel, a legkisebbeket pedig ügyességi játékok és kézműves foglalkozások szórakoztatták. Megkezdődött a nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat Palicson. A nyitó koncertet szombaton este tartották a Zenepavilonban, ahol a Virtuózó Orkesztra lépett színpadra Zsiga Pál vezetésével. A rendezvénysorozat célja, hogy gazdagítsa Palics kulturális és turisztikai kínálatát, kellemes zenei élményt nyújtson a látogatóknak, és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi művészek és kulturális egyesületek számára. A hagyományos programsorozatot idén is a Palics Park Kft. Szervezi, ahol júliustól szeptember elejéig várják a közönséget. A következő koncert július 19-én este 7 órától lesz majd megtartva a Zenepavilonban.
5: Sport.
8: Ma este szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európai idő szerint pedig hajnali 2-kor Mexikó Angliával mérkőzik Mexikóvárosban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei. Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 28 fok van, a nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő. Ma csapadékra az előrejelzések szerint, a pillanatnyi előrejelzések szerint nem kell számítani.
5: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91,5.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó?

0: Beleszámolás az új napelem tulajdonosok számára. Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Programajánló.
2: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
3: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
2: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
3: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
2: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
3: A programokon való részvétel ingyenes.
2: Részletes információkért látogatók. Látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
4: Média támogató a Pannon RTV.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Híradó.
8: Több baleset is volt ma a szerbiai utakon. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban, és ma este folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-döntői. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Tragikus reggel az utakon 3 fiatal férfi vesztette életét Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket. 2 súlyos közúti balesetben fiatalok vesztették életüket a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán 2 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető próbajogosítványa a rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítványa a rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte július 4-én. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Az ünnepségekre az ország mind az 50 tagállamából több százezer ember érkezett, a hétvége során pedig több mint 1 millió látogató fordult meg a fővárosban. Rózsa Krisztina beszámolója.
9: A jubileum alkalmából országszerte felvonulásokat, koncerteket, kulturális programokat és nagyszabású tűzijátékokat rendeztek. A szervezők szerint az idei, a július 4-i ünnepségek történetének eddigi leglátványosabb tűzijátéka volt. Washington utcáin több ezer rendőr és szövetségi ügynök teljesített szolgálatot, mivel a rendezvényt a legmagasabb biztonsági besorolású események közé sorolták. Donald Trump, amerikai elnök, a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a 250. évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Az elnök kitért az iráni helyzetre is, azt mondta, Teherán szeretne megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal, és utalt a közelmúlt eseményeire is, amelyek tovább növelték a feszültséget a térségben. Beszédében azt is kijelentette, hogy az ország ismét kommunista eszmékkel néz szembe, amelyeket az amerikai szabadságra leselkedő veszélynek nevezett. A republikánus szavazókat arra bíztatta, hogy a következő választásokon is őrizzék meg politikai többségüket. 250 év elteltével Amerika a világ legrégebbi köztársasága. Mi vagyunk a legszabadabb emberek a Földön, nekünk van a legigazságosabb és legmaradandóbb alkotmányunk a világon. Mi vagyunk a legerősebb és legnagyobb hatalmú ország a Földön. És Isten kegyelméből az Amerikai Egyesült Államok a legsikeresebb, legeredményesebb és legkülönlegesebb nemzet a történelemben, és nagy megtiszteltetés az önök elnökének lenni. Nagy megtiszteltetés. Egy negyed évezreden át a szabadság, az igazság, az egyenlőség, az önkormányzás és a páratlan jólét itt virágzott, még soha sehol a világon nem virágzott ilyen mértékben. A jubileumi ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlottak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően. New York polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden állampolgár hazája, és a bevándorlók jelentős szerepet játszottak az ország fejlődésében. A rendkívüli hőség több államban megnehezítette az ünneplést, ezért egyes helyeken elhalasztották vagy lemondták a szabadtéri rendezvényeket. Ennek ellenére az évforduló minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, és az amerikai történelem egyik legjelentősebb jubileumaként vonul a történelembe.
8: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Magyarországon, szombat délben Szolnoknál. Mínusz 301 cm-t mértek, ami a valaha feljegyzett legalacsonyabb érték. A rendkívüli asszály Kiskörénél is érezteti hatását. Az elmúlt napokban többször is megdőlt a korábbi rekord, amikor a vízállás mínusz 343 cm-re csökkent, meghaladva az eddigi minimumot. A vízhozam szintén jelentősen visszaesett. A Tiszán másodpercenként helyenként már csak mintegy 60 köbméter víz folyik le, ami jóval alacsonyabb a megszokottnál. A tartós csapadékhiány nem csak a Tiszát, hanem a Zagyvát is sújtja. A folyó torkolatánál a víz annyira visszahúzódott, hogy egyes szakaszokon a köveken szinte száraz lábbal is át lehet kelni. Szakemberek szerint a következő napok időjárása döntő lehet abban, hogy tovább romlik-e a helyzet. Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban, amelynek első fellépője a Virtuózó Orkesztra volt. A szombatesti koncertek szeptember elejéig várják az érdeklődőket. Vajtai Viktória és Rózsa Krisztina riportja.
9: A Zenepavilon ismét megtelt zenével és közönséggel. Immár hatodik alkalommal szervezték meg a nyári koncertek a Zenepavilonban programsorozatot, amelynek célja, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa Palics kínálatát. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget is biztosít a helyi zenészeknek és egyesületeknek. Zsiga Pál, hegedű művész.
1: A kolléganőmmel Idrestova most már egy és fél éve dolgozunk és játszunk együtt, amit őszintén bevallva nagyon élvezünk mind a ketten. A repertoárunkon természetesen komoly zene, illetve tangó is lesz, és olyan dolgok, amiben most már nagyon otthon érezzük magunkat.
9: A szervezők idén is változatos műsorral készülnek. A következő hetekben pop és rockzenekarok, népzenei együttesek, kórusok, valamint komoly zenét játszó formációk váltják egymást a Zenepavilon színpadán. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
5: Már hagyományként kerül megrendezésre Palicson a nyári koncertek a Zenepavilonban. Ma este, július 4-én 19 órától Virtuózó Orkesztra lép fel Zsiga Pál vezetésével. Szerettük volna ezzel is szélesíteni Palics kulturális kínálatát, minél több látogatót ide vonzani, és hát szórakoztatni őket a palicsi nyári estéken. Nagyon sokféle előadó fog bennünket várni az elkövetkezendő 8 hét. Végén vasárnaponként kerülnek majd megrendezés ezek a koncertek este 7 órától.
9: A koncertsorozatot Bálint Novák Mirella mellett Góli Csilla Szabadka alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, ugyanis a fellépő művészek saját elhatározásból és saját költségükön vállalják a szereplést, hogy hozzájáruljanak Palics kulturális életéhez és a nyári esték különleges hangulatához.
10: Úgy érzem, bizonyíték annak, hogy Palics mindenkinek fontos, és a közösség élet Palicson mindenkinek fontos, és ezzel járulnak hozzá, hogy egy ilyen, nem egy óriási rendezvény, de egy mindenkinek kedves, laza, pokrócon élvezhető zenei élményben gazdagodhatunk minden hétvégén itt Palicson.
9: A nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat szeptember 6-áig várja a látogatókat. A szervezők bíznak abban, hogy a programok idén is hozzájárulnak ahhoz, hogy Palics a nyári időszakban a régió egyik meghatározó kulturális találkozó helye maradjon.
11: Sport.
8: A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság philadelphiai nyolcad döntőjében szombaton. Kylian Mbappé megszerezte 19. VB gólját, amelyel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tornán már 7-szer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a 8 közé jutott. Ma este szambáznak a Vikingek, és folytatódnak a labdarúgó világbajnokság nyolcad döntői. 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európai idő szerint pedig hajnali 2-kor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, ugyanis Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban. A pontos idő 16 óra 9 perc.
11: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, változóan felhős, napos időre készülhetünk. A hőmérséklet 26 és 29 fok körül alakul, ma csapadékra ma nem számíthatunk.
11: Reklám.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: programajánló.
1: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják, a résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak, a tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Akkor és most. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

Sírni, ha fáj, remegni, ha félek.

0: hogy elmúlt.
1: Reklám.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán

0: Nem, akkor technoszerv.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Esto es Tremenda Descarga.
1: Babe, don't make a

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Reklám.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: believes in him.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: mind.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire
1: Pannon Rádió 91.5.

0: do, look what you just made me do.
1: 91,5 MHz Pannon Rádió. A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Három fiatal férfi vesztette életét ma reggel a szerbiai utakon két súlyos közlekedési balesetben, a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banyakovilyacsán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítvánnyal rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést. Közös főzéssel, jó hangulattal és színes programokkal telt a vasárnap Királyhalmon. A Homokszem civil szervezet ismét megszervezte a Burgonya Fesztivált és falunapot, amelyre a településről és a környékről is érkeztek résztvevők. A Burgonya Fesztivált idén 6. alkalommal rendezték meg, a szervezők célja pedig ezúttal is az volt, hogy a gasztronómia mellett a közösséget is közelebb hozzák egymáshoz. A bográcsok mellett egész nap családi programok várták az érdeklődőket. A színpadon helyi és környékbeli egyesületek tánccsoportjai léptek fel, a legkisebbeket pedig ügyességi játékok és kézműves foglalkozások szórakoztatták. Igazi fesztivál hangulat töltötte meg szombat délután a Magyar Kanizsai Vásárhelyen.

0: vásárteret, ahol a Kanizsa Fest közösségi napja színes programkínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény kincskereséssel, középkori tánc bemutatóval és a Tücsök együttes vidám koncertjével kezdődött. A legkisebbek és szüleik kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták ügyességüket. Az idei Kanizsa Festet egynapos rendezvényként szervezték meg, így a családbarát programokat estére a zenei kikapcsolódás váltotta fel. Több évtizedes autó és motorcsodák sorakoztak fel Palicson. A Vigadó közelében megrendezett oldtimer találkozóra Magyarországról, Horvátországból, Szlovéniából, valamint Szerbia számos pontjáról érkeztek veterán járműrajongók. A rendezvény a Szabadkai Oldtimer Egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része, amely a veterán járművek mellett a szerbiai motorsport 100. valamint a legendás Tomos kis motorok gyártásának 50. évfordulójáról is megemlékezett.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Kiss.
1: Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádióban.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Gotta get that.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.